szem. Jag égésztem én Zsófia, Fantatintl azt, hogy rémit mér, Schwarze Lippen, grüne Haare.